keressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázsakciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Jó reggelt, hogyha ön se tudott aludni, akkor töltsük együtt ezt az órát. 6 óra múlt néhány perccel, július 12-e van, a Dalmákat és az Izabellákat köszöntöm, hogy mit tudhatunk a nevekről, mi történt a múltban, mit üzennek a csillagok. Ezek várják ebben az órában, itt az FM 105.1-en, a stúdióban Gulyás Anita. Szép vasárnapot, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

ma kedvencei és a tegnap slágerei a vasárnap reggelünkben a Dalmáknak és az Izabelláknak pörögtek, illetve a születésnaposoknak, akik július 12-én születtek. A Dalma a magyar eredetű női név Vörösmarty Mihály alkotta, eredetileg férfi névként a Zalán futása című hőskölteményében, talán a nyelvjárási Dalma szóból, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet, aztán női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd pedig később Jókai Mór is. Hát ritka, hogyha egy névről azt mondhatjuk el, hogy teljes mértékben magyar eredettel bír, hogy ez valóban így van-e? Nos, hát ki tudja, a lényeg, hogy a Dalmákat köszöntjük sok szeretettel, akárcsak az Izabellákat, ez egy héber spanyol eredetű név, az Erzsébet spanyol megfelelőjének magyar változata. Jelentése Isten az eskü, Isten a teljesség, vagy Isten a megesküdött. Egyes források szerint a bibliai Izabel név módosulása is lehet, ami azt jelenti, hogy bár Isten fölemel. De ma ünnepelhetnek még a Nórák, a Félixek, a Fortunátok, az Ernestek, az Uzonkák, az Eleonórák, a Jázminok, vagy éppen az Abonyok is. És hogyha gondolkodna, hogy kit is köszöntsön fel, ki az az ismerőse, aki ma július 12-én ünnepli a születésnapját, szerintem a közösségi oldal ilyenkor nagy segítségünkre lehet. Amíg ezt böngészi ebben a korai vasárnapi órában, addig pedig elárulom, hogy Krisztus előtt 100-ban Julius Cézár római politikus hadvezér látta meg a napvilágot, míg 1867-ben Kán Károly erdőmérnök az Alföld átfogó fásításának kezdeményezője, az első természet védelmi törvény megalkotásának közreműködője született. 1923-ban pedig René Favaloro, argentin szívsebész, a bypass műtét metódusának kialakítója. Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok vízilabdázónk pedig 1972-ben született. Nos, én köszöntöm az antritos születésnaposokat egy július 12-én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A koránkelőknek pedig köszönöm, hogy velem tart most is. Jó reggelt! Oh, Antrit!

0: www.antrit.hu, ez az az oldal, amelyen keresztül online formában is hallgathatja ma kedvenceit és a tegnap slágereit, illetve a múlt történéseit, mert hogy ezzel megyünk tovább. 1868-ban történt július 12-én, hogy megalakult Pesten az általános cipész munkások szakegylete, a bőripari dolgozók szakszervezetének elődje volt ez. Egy kiveszőben lévő szakmáról beszélünk, azt gondolom. Aztán rá 28 évre 1896-ban alakult meg az újságírók első magyar szervezete, a Budapesti Újságírók Egyesülete. És Frank Shaler, amerikai feltaláló 1909-es évének köszönhetjük, hogy ma reggel is pirítossal indulhat a nap, már akinek, ugyanis ő volt az, aki a General Electric munkatársaként benyújtotta szabadalmát az elektromos kenyérpirítóra. 1947-ben ezen a napon Párizsban kezdődött tanácskozáson 16 nyugat-európai ország elfogadta a II. Világháborúban tönkrement gazdaságuk helyreállítását célzó Marshall-tervet. 1953-ban pedig megjelent az elnöki tanács 1953. évi 10-es számú törvényerejű rendelete, amely jelentősen enyhítette a beszolgáltatás rendszerét. 1962-ben a Rolling Stones brit rock együttes először lépett fel végleges felállásban a londoni Mercury klubban. 2005-ben trónra lépett II. Albert monakói herceg, míg 2013-ban hónapokig tartó heves viták után az ír parlament alsóháza elfogadta az abortusz korlátozott mértékben legalizáló törvényt. 2018 az utolsó évszám, amelyet megemlítek július 12-e kapcsán a mai reggelünkben. A portugál parlament ezen a napon fogadta el azt a törvényt, amely 16 éves koruktól lehetővé teszi az ország állampolgárainak, hogy megváltoztassák az állami nyilvántartásban feltüntetett nemüket. Nos, megyünk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel így a vasárnap reggelünkben. Szép napot mindenkinek!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
2: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.
6: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
6: és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és az online hallgatás lehetőségével a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül, és ezen módon is meghallgathatja a csillagüzeneteket, amelyeket már sorolok is csillagjegyenként. Kedves Kos, ne lepődjön meg, ha most ön lesz az, aki összerántja a társaságot. Egy spontán ötletből bizony könnyen emlékezetes program kerekedhet. A hétvége akkor sikerül a legjobban, ha nem akar mindent előre megtervezni. Kedves Bika, érdemes egy kicsit kényeztetnie magát. Egy finom vacsora, egy fagylalt, vagy egy kellemes teraszon töltött idő többet adhat, mint gondolnám. A jó hangulat most a legegyszerűbb pillanatokban érkezik. Kedves Ikrek, telefonja szinte meg sem áll majd. Meghívások, üzenetek, váratlan ötletek érkezhetnek. Válassza azt a programot, amelyik igazán lelkesíti. A nevetésből ezen a hétvégén biztosan nem lesz hiány. Kedves Rák, valaki örülni fog annak, hogyha időt szán rá. Egy közös kávézás vagy egy esti séta többet jelenthet, mint egy hosszú beszélgetés online módban. Most a személyes találkozásoké a főszerep. Kedves Oroszlán, ez a hétvége kedvez annak, hogy megmutassa a kreatív oldalát. Legyen szó főzésről, fotózásról, vagy egy különleges programról, most könnyen ön adhatja az ötletet másoknak. Élvezze, hogy pezseg ön körül az élet. Kedves Szűz, nem kell minden percet hasznosan eltölteni. Hagyjon helyet a váratlan élményeknek, mert éppen azok okozhatják a legnagyobb örömöt. Néha a legjobb terv az, hogyha nincs terv. Kedves Mérleg, ha régóta halogat egy találkozót, most itt a megfelelő alkalom. Egy kellemes beszélgetés új lendületet adhat, vagy egyszerűen csak feldobhatja a napját. A hétvége kulcsszava az egyensúly. Kedves Skorpió, valami egészen más vonzhatja, mint úgy általában. Egy új hely, egy ismeretlen íz, vagy egy különleges program kellemes meglepetést tartogathat. Legyen kíváncsi, mert a hétvége erről szól. Kedves Nyilas, most ne a kilométereket számolja, hanem az élményeket. Egy rövid kiruccanás is felérhet egy mini nyaralással. Ha pedig otthon marad, találja meg a nyári hangulatot a közelben. Kedves Bak, a hétköznapi rohanás után most megengedheti magának, hogy lassabb tempóra váltson. Olyan programot válasszon, ahol nem az órát kell nézni, hanem az élményt. Ez most többet ér bármilyen teendőnél. Kedves Vízöntő, valaki egy szokatlan ötlettel állhat elő, és érdemes nyitottnak lennie rá. A legjobb történetek gyakran úgy kezdődnek, hogy valaki azt mondja, mi lenne, ha. Most bátran mondjon erre igent. Kedves Halak, a hétvége apró örömei most különösen sokat számítanak. Egy jó könyv, egy koncert, vagy egy naplemente is feltöltheti élményekkel. Néha nem a nagy események, hanem a csendes pillanatok maradnak meg a legtovább. És ezeket idézhetik meg a zenék, a ma kedvence és a tegnap slágerei vannak velünk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei így lassacskán július közepéhez járva is pörögnek itt a rádión. Triton hírszerkesztőnk a 7 órás információkkal érkezik. Egyébként annyira hihetetlen, hogy már július közepénél járunk. Most kezdődött el a nyár, aztán már majdnem csak a felénél vagyunk, szóval használja ki minden egyes pillanatát. Következő órában utána nézünk annak, hogy esetleg milyen programokkal lehet megtölteni a napokat. Rádiózunk együtt itt az FM 105.1-en, vagy online formában is velünk tartott a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
7: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tóvízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A Balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Rádió Antenna. Időjárás.
8: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Kedves Dalmák, kedves Izabellák, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Július 12-e az ő napjuk, illetve természetesen a ma születésnapjukat ünneplőké. Őket is sok szeretettel köszöntöm itt a Rádió Andréton. A ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek a ma ünneplőknek, illetve minden koránkelőnek. És hogyha kíváncsi arra, hogy hol lehet társaságban főzőcskézni a következő időszakban, tessék figyelni, hozok ehhez egy jó alternatívát, illetve egy hétfői megmozgató programot is. A stúdióban Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceid és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. Jó reggelt! A nyár bizony gyakorta szól a közös főzőcskézésről. Mi lenne, hogyha ezt egy csapatban tennék meg? Egy kis főzőcske a 24. Tarka Fesztiválon. Bizony már lehet jelentkezni, hogyha szeret főzni és van egy jó csapata is, akkor nevezzenek együtt a 24. alkalommal megrendezésre kerülő Tarka Fesztivál hagyományos főzőcske programjára. Augusztus 15-én szombaton zajlik majd a Bonyhádi Kaszinó kertben. 8 fős csapatok jelentkezését várják, július 9-e és 31-e között van erre lehetőség a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ információs pultjánál, ahol részletes tájékoztatásra is szolgálnak a szervezők. Ami biztos, hogy a marhahúst és a tűzifát biztosítják, a bográcsról, a fűszerekről és minden egyéb felszerelésről pedig a résztvevőknek kell majd gondoskodniuk. A főzőcske nem csak egy főzőverseny, hanem egy remek közösségi élmény is, akik már részt vettek rajta, ők nagyon jól tudják, és azt hiszem, hogy csak is pozitív emlékekkel gyarapodtak ezeken a rendezvényeken. Ez az esemény a magyar marhahúsból készült ételek sokszínűségét népszerűsíti. További információt az eseményről a 0674 451 455-ös telefonszámon kérhet. Legyen részese a Tarka Fesztivál egyik legízletesebb programjának, ahol, hogyha hagyományos magyar ételek vonalát szeretnék követni, mint főzők, akkor itt van például a gulyásleves, a pörkölt, a marhapaprikás, a bográcsos marharagú, esetleg egy kis töltött paprika darált marhahússal, de bizony a modern és könnyebb fogások sincsenek kizárva a Bonyhádi Tarka Fesztivál főzőcske programjáról. Ilyen például a grillezett marhaszték zöldségekkel, marhahúsos buthatál, tatárbiftek, esetleg egy marhahúsos hamburger. Nos, ez már a csapatokra van bízva, hogy ki melyik ételt készíti majd. Jelentkezni tehát július 31-ig lehet a Bonyhádi Művelődési Házban.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei kiszámíthatóan itt vannak velünk a vasárnap reggelünkben is, amikor is mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de érkezik egy gyenge front, úgyhogy ennek hatására szerintem jön a fejfájás is, és időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is, valamint helyenként záporok, zivatarok megjelenésére, kialakulására figyelmeztetnek a szakemberek. Erre főként északon és északkeleten van a legnagyobb esély, de az országban bárhol felütheti a fejét. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Ezzel a héten azt hiszem már megbarátkoztunk, mert hogy gyakorta döntögette az udvarban a leándereket, legalábbis nálam. Hát hiába. Felfrissít a szél, de nem mindig a barátunk. Hajnalban egyébként 10-18 fokról indul a hőmérséklet, és a legmagasabb, amivel számolhatunk a mai napon, ez 32 fok körül fog majd alakulni. Északkeleten és helyenként keleten azonban maradhatnak a 25 fok alatti maximumok. Ezzel én is kibékülnék, no de ez nem kívánságműsor, viszont a zenék itt vannak velünk, a legjobbak a ma kedvenceim és a tegnap slágerei közül válogatva. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Altrid reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, amelyen keresztül online formában is velünk tarthat. A ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában lehet sokkal szebb ez a nap. De hogy is indul a napja? Egyből aktívan, vagy inkább a lustálkodásé, meg ilyenkor a főszerep? Végül is szerintem egy a lényeg, hogy a mozgást mindenféleképpen iktassuk be a napunkba, a legkézenfekvőbb pedig azt hiszem, hogy a gyaloglás, hiszen ez anyagi befektetés szinte nem is igényel, bár azért egy jó cipő sose rossz, a lábunk egészségét nézve pedig hát mindenféleképpen szem előtt tartandó. Na de hogyha szeretne csatlakozni egy csoporthoz, mert hogy nem szeret egyedül sétálni, akkor itt a lehetőség, a Szexuális Sportközpont hétfői közösségi sétája erre lehetőséget biztosít. A találkozó a Garai téren lesz majd, méghozzá Szobornál, ahonnan egy kényelmes, beszélgetős 2 kilométeres útvonalnak indul majd neki a csapat. Aztán, hogyha ön meg érez magában, akkor bizony folytassa, akár a csapat nélkül is. A rendszeres séta nem csak a szív- és érrendszeri egészségünket támogatja, hanem csökkenti a stresszt, javít a közérzetet, és remek lehetőséget ad arra is, hogy új embereket ismerjen meg egy ilyen közösségi séta keretében. A végállomása egyébként ennek az aktívkodásnak a Horizon Café and Bar lesz, aztán a Prometheus Parkban pedig petánk és frisbee golf is várja majd az érdeklődőket. Érkezhet a családdal, kutyával, vagy akár egyedül is, a lényeg a közös mozgás, a feltöltődés, mindezt pedig egy jó társasággal is megteheti hétfőn a Szexuális Sportközpont közösségi sétájához csatlakozva. Rossz idő esetén a program elmarad, erről a szervezők a közösségi oldalukon adnak majd tájékoztatást. Érdemes bekövetni tehát a Szexuális Sportközpont oldalát, akár csak a Rádió Antrit Facebook oldalát, mert hogy sok-sok hasznos információról szerezhet tudomást, hogyha nyomon követi oldalunkat, de a weboldalunk is lehetőséget biztosít erre, amelyen keresztül online formában is velünk tarthat, meghallgathatja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amelyek már jönnek is. www.antrit.hu, ez az elérhetőségünk. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei mellett a tartalmas beszélgetések két órája következik itt a Rádió Antriton. Hírszerkesztünk a 8 órás információkkal. Jön hamarosan az FM 105.1-re, de online formában is meghallgathatja www.antrit.hu oldalunkra kattintva, ahol hallható lesz hamarosan a Megyei Mozaik című magazin műsorunk is. Három beszélgető partnerrel fogjuk megtölteni a következő két órát, számítunk önre, úgyhogy rádiózunk együtt a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Cartadorie krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelit hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrit.
9: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mihamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédőszervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő. Délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal!
2: Indul a megyei mozaik!
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információk.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. július 12-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Bechtel Helga, grafikus művész, akivel sok mindenről fogunk majd beszélgetni e pálya kapcsán, de érkezik Sziber Ákos is, aki a Faddombori Triatlon Fesztiválról, annak hátteréről beszél nekünk, illetve hívom még Bátaszéken Sági Lajosné Icát, akivel könyvtárosi munkájáról, a sok-sok évtizedről fogunk majd beszélgetni. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámoszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: Hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő hírösszefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: Jubileumot ünnepel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő szekszárdi ezüstfenyő idősek otthona. Az elmúlt 5 év fejlesztéseinek eredményeként megnyílott a felújított 5. pavilon, amely 24 új férőhelyjel bővíti az intézmény kapacitását. 5 éve vette át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szekszárdi gondviselésháza ezüstfenyő idősek otthonának fenntartását. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek újabb mérföldkövéhez érkezett az intézmény. 2026. július 2-án jubileumi ünnepség keretében adták át a teljes körűen felújított korszerű 5. pavilont, amelynek megnyitásával az otthon férőhelyének száma 126-ról 150-re emelkedik. Az új lakóegység kialakításakor kiemelt szempont volt, hogy az intézmény különböző élethelyzetű és eltérő gondozási szükségletű idősek számára is megfelelő környezetet tudjon biztosítani. A felújított pavilon magasabb komfortfokozatú szobákkal és saját fürdőhelyiségekkel várja az új lakókat, miközben az otthon továbbra is arra törekszik, hogy a gondjaira bízott emberek számára biztonságos, emberközeli és élhető otthon teremtsen. 5 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt eljutunk odáig, hogy egy ekkora bővítést valósíthatunk meg. Számunkra minden fejlesztés kiinduló pontja ugyanaz a kérdés, mi a társadalmi igény, és hogyan tudunk arra jól reagálni. Ez a pavilon ennek a közös munkának az eredménye, de egyben a következő évek feladatai felé is utat nyit, mondta Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli régiójának regionális ügyvezetője. A jövő fejlesztései is ezt a szemléletet követik. Az intézmény célja, hogy a férőhely bővítés mellett olyan szolgáltatásokat és

0: közösségi tereket alakítson ki, amelyek még teljesebb választ adnak az idős emberek és családjaik változó szükségleteire, miközben továbbra is az emberi méltóság, a személyre szabott gondoskodás és a közösséghez tartozás élménye áll az ellátás középpontjában. Dr. Mecsár Tamás rendőrdandártábornok, országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyá nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a Paksi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. Berki Barbara 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a Paksi Rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportnál kezdte, majd 2018-ban került az igazgatásrendészeti osztályra. A kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Dr. Habricsak Nikoletta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki. Lezárult a közbeszerzési eljárás az új vandálbiztos mosdó beszerzésére, már a szerződéskötés van folyamatban. A beruházásnak ez a része közel 32 millió forintból a versenyképes járások program támogatásával valósulhat meg, értesültünk Berlinger Attila közösségi oldaláról. A telepítendő könnyű szerkezetes épület lapos tetős, hőszigetelt, burkolata különleges eljárással hőkezelt borovi fenyő. Alapterülete 14 négyzetméter. A két vendégtérben női és férfi, akadálymentes WC és pelenkázó is található. A mosdókkal együtt egyaránt vandálbiztos kivitelben, fémszerkezetű hőszigetelt nyílászárókkal, az ablakokon biztonsági üvegezéssel. A világításról mozgásérzékelős LED lámpák, a fűtésről 3 darab 300 wattos infrafűtőtest gondoskodik. Az épület alkalmas lesz érmés és bankkártyás beléptetésre is. Mint a polgármester írja, a fejlesztés két ütemben zajlik majd. Először elkészül a fogadószint terve és kivitelezése, ezt követően érkezik és kerül telepítésre az új illemhely. Újabb szerződés, újabb fejlesztés. Fontos lépést teszünk Szekszárd energia hatékony működése felé. A napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése nettó 13 millió forintból, miután lezárult a beszerzési eljárás és megkötöttük a kivitelezői szerződést, közölte Facebook oldalán Berlinger Attila Szekszárd polgármestere. A beruházás során egy 50,84 kW teljesítményű napelemes rendszer épül ki, összesen 82 darab, egyenként 620 wattos napelem kerül a tetőre, a megtermelt energia tárolásáról pedig 8 darab 5 kW-os akkumulátor gondoskodik majd. A kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A fejlesztés célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel csökkentve az intézmény energia felhasználását és üzemeltetési költségeit. A beruházás a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A támogatás fenmaradó részéből a színházterem világítását is korszerűsítik, ennek előkészítése jelenleg is folyamatban van. Minden ilyen fejlesztés azt célozza, hogy városi intézményeink fenntarthatóbban, gazdaságosabban működjenek, miközben hosszú távon a közösség érdekeit szolgálják, olvasható a polgármester közösségi oldalán. A Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a műszaki áruházok bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára, amelyek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, ezért kiemelten fontos, hogy használóik tisztában legyenek a biztonságos közlekedés alapvető szabályaival. Ennek érdekében a Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság balesetmegelőzési tájékoztatókat juttat el azokba a műszaki áruházokba, ahol elektromos rollereket is forgalmaznak. László Bernadett rendőrfőtörzsőrmester július 6-án egy szekszárdi műszaki áruházban adta át a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden elektromos rollert vásárló részére átadják, így a közlekedésbiztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védő felszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, amely egy elrollerezéssel kapcsolatos cikkhez juttatja el az olvasót. A Tolnavár megyei Baleset Megelőzési Bizottság célja, hogy a közlekedők már az elektromos roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A Tolnavár megyében elindított kezdeményezés egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Semmelweis nap alkalmából köszöntötte munkatársait a Tolnavár megyei kormányhivatal és a népegészségügyi főosztály. Az ünnepi köszöntés és előadás mellett minden évben sor kerül a népegészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismerésére. Idén dr. Bozsalik Róbert Zsolt, Tolnavár megye új főispánja köszöntötte Semmelweis Ignác születésnapján mindazokat, akik hivatásukat a közösség egészségének szolgálatába állították. A népegészségügyben végzett munka sokszor a háttérben zajlik, mégis meghatározó szerepet tölt be a betegségek megelőzésében, az egészségfejlesztésben, a járványügyi biztonság fenntartásában és a lakosság egészségének védelmében. A rendezvény házigazdája dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos ismertette, hogy mi is a fő feladata a népegészségügynek, milyen új kihívásokkal kell szembenéznie a szakterületnek, milyen irányba kell fejlődni és motiválni a lakosságot, hogy a születéskor várható életkor minél magasabb legyen hazánkban is. Ehhez sok munkára, határozott szemléletre, politikai akaratra, a megelőzés előtérbe helyezésére és az alapellátás megerősítésére van szükség. A megemlékezésen Péci Kaszás Lévia vármegyei vezető védőnő előadását követően sor került az oklevelek átadására is. A főispán és a vármegyei tisztifőorvos elismerő oklevele elismerést Kerekes Irén, a TVKH NFO sugáregészségügyi decentrum vezetője és Magyar Sándorné, a családvédelmi szolgálat védőnője kapta. Továbbá oklevéllel köszönték meg azoknak a hűséges helytállását, akik szakmai munkájukkal, példamutató kollegialitásukkal, az ifjú generációt folyamatosan felkarolva és okítva, mindig megújulva, legalább 9 éve végzik kitartóan, lojálisan a népegészségügyi munkájukat. Ezen oklevélben részesült Ágó Marianna, Berkec Anita, Dénes Andrea, Habaz László, Hima Benjamin László, Lérán Edit és dr. Waller Gyöngyi. Valamennyi díjazottnak mi is gratulál.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A vonalban sok szeretettel köszöntöm következő beszélgető partneremet, aki nem más, mint Bechtel Helga, grafikus művész. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Grafikus művész, mit is jelent ez a mindennapjaidban? Ezzel tevékenykedsz?
3: Hát alapvetően nem. Tanár vagyok, és Bonyhádon tanítok a Bonyhádi Petőfi Sándor Általános Iskolában. Rajzot és magyart, meg kicsiknek grafikát, de hát itt civilben saját kettelésből rajzolok, és hát ilyen igazából nem professzionális művészként igyekszem egy kicsit kiteljesedni és megmérettetni időnként, úgyhogy hát így lassanként fokom azt, hogy grafikusnak neveznek, de még azért ennyi év után is így idegen ez a dolog nekem.
2: Helga, mikor kerültél közeli kapcsolatba az alkotással?
3: Hát óvodás koromban körülbelül. Én akkor még egy eléggé zárkózó gyerek voltam, és a rajzolás segített ki ebben, és gyakorlatilag egész életemben rajzoltam, de 15 éve körülbelül úgy komolyabban is a képalkotással foglalkozom, illetve amióta férjemet megismertem, és tanulok tőle is gyakorlatilag minden nap, azóta az illusztrációval is ilyen szorosabb kapcsolatba kerültem.
2: Tanulmányaidat tekintve, ott is jelen volt a képzőművészet, az alkotás?
3: Hát rajztanár vagyok, de komolyabb tanulmányokat igazából nem folytattam. Uh-huh. Saját kettelésből nézek utána a dolgoknak, és hát igyekszem követni valamennyire a trendeket, a hullámokat, de hát ha valaki ismeri a rajzaimat, akkor látja, hogy ezeket igazából meglovagolni nem tudom. Én nagyon egy ilyen megrögzött hagyományos technikákban és kimondottan a rajztudásban hívő ember vagyok, és elég nehezen tudok alkalmazkodni a mai trendekhez, ezért nem annyira trendi, amit csinálok, viszont én ragaszkodom ezekhez az értékekhez.
2: Adod saját magad, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert hogy valószínűleg ettől lesz valaki trendi, hogyha saját magát tudja kiadni, nem pedig próbál meglovagolni egy hullámot, ami aztán abszolút idegen tőle. De egyébként sokszor, vagy már többször említetted ezt a kettelésből szót. Három gyerekes édesanya vagy, sok időt el tudsz lopni a gyerkőcök mellől, amikor tudsz hódolni ennek a szenvedélyednek?
3: Hát igazából nem. Általában akkor rajzolok, amikor a gyerekek már ott vannak, a legnagyobb gyerekem már egyetemista, tehát ő már azért nem veszi el úgy az időmet, ritkán van itthon, de a kicsik azért még elég kicsik. Éjszaka, este, amikor lefekszenek, vagy néha így hétvégénként egy kis ilyen nyugodt szünetekben lehet alkotni, de az igazság, hogy amióta visszatértem a tanításhoz, így egy éve azóta nagyon keveset rajzoltam, és most kezdem így összeszedni magam, mert ugye nem csak az én gyerekeim vannak, hanem a gyerekek is, akiket tanítok, illetve akik körülvesznek az iskolában, és a tanítás az egy nagyon nagy érzelmi és lelki munka, és ezt most megtapasztaltam az elmúlt egy évben, hogy nagyon megakadályoz abban, hogy én bármit is magamtól ki akarjak fejezni egy munkanap után.
2: De egyébként szükségét érzed ennek, hogy ebben a hobbiban, munkában add ki magadból, ne adj Isten, azokat az érzelmeket, amelyet esetleg valahogy máshogy nem tudsz, vagy nem akarsz kifejezni?
3: Hát persze, mert igazából a mindenki egy ilyen rendszerben él, tehát aki bekapcsolódik a társadalomban, vagy így van, aki eljár dolgozni, mindennel viszonylatban mások vagyunk. Itthon anya vagyok, feleség vagyok, vezetem a háztartást, amikor elmegyek tanítani, akkor tanár vagyok, tehát mindig, minden pillanatban ugye mást várnak az embertől, minden szerepben másképp kell megnyilvánulnia, és amikor papír van a kezemben, és elkezdek rajzolni, akkor én vagyok. Tehát akkor egyik szerep sem, hanem én saját magam. Tehát abban szerintem egyesül minden, meg ebben tudom kifejezni azt, amit én saját magamról gondolok.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, maradjon!
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Beszélgető partnerem Bechtel Helga, grafikus művész, aki az előzőekben már elárulta nekünk, hogy a szabad idejét tölti azzal, hogy papírra vesse munkáit, illetve már egy fél mondatban megemlítetted azt is, hogy a férjed az, aki inspirál téged. Ő is az alkotói pályán mozog. Hattok egymásra? Így az alkotói területre gondolok.
3: Igen. Férjem professzionális művész, ő a MOMIN végzett iparművész, Szentai Krisztián. Teljesen más a stílusunk, meg más gondolunk a rajzolásról, de ő azért egy magasan képzett és nagy tudású grafikus, és rengeteg apró dolgot, meg nagy dolgot tanulok tőle, tehát látom, ahogy ő dolgozik, néha tesz egy-egy megjegyzést rajzolás közben, vagy mutat egy képet, és hát igazából én a legtöbbet rajzolásban szerintem az elmúlt 4-5 évben fejlődtem, tehát más gondolok már arról, hogy mit kell a papírra vetni. Úgyhogy igen, igazából hatunk egymásra, szerintem én is rá, de nagyon markáns az ő stílusa is, meg az enyém is, úgyhogy nem fog összemosódni szerintem sose.
2: Sajátosnak nevezted azt az alkotói munkát, vagy azt, ami kijön a kezeid közül tulajdonképpen. Mitől érzed ezt igazán a magadénak, igazán egyedinek?
3: Hát választottam egy nagyon egyszerű ilyen commerce technikát, ami nem egy ilyen nemes technika, uh-huh. A tollrajz, igen, és azt hiszem, hogy tehát ezzel próbálom a bravúrt a papírra vetni, tehát hogy valami nagyon egyszerű technikával, nem a technika mögé bújva, vagy nem az eszköz mögé bújva, hanem amit ezzel lehet érni papíron, azt mutatni. És én szeretem, hogy magammal versenyzek, amikor rajzolok, és ha hibát értek a papíron, akkor ott a hiba, tehát az nem tűnik el, nem lehet kiradírozni. Maximum újra kezdeni, de nem szoktam rajzokat úgy magukra hagyni, félbehagyni, úgyhogy akkor javítok, és lesz bőle valami más. És azt hiszem, hogy az új rajzaimban meg egy kicsit versenyzek azzal is, hogy ezzel az egyszerű technikával minél ilyen mélyebb gondolatokat fejezzek ki, tehát próbálom amiket én átérek érzelmeket, vagy válságokat, vagy problémákat, azokat is papírra veszni.
2: Helga, számos kiállítás van már mögötted. Nyilván ez azt jelenti, hogy számos emberrel is találkoztál, akik kíváncsiak voltak arra az alkotói munkára, amit te adsz ki a kezeid közül. Hasonló visszajelzéseket kaptál tőlük, mint amit te éreztél, amikor egy-egy műved elkészült, vagy van, aki egészen máshogy látta? Nem tudom, szoktatok egyáltalán ilyenekről beszélgetni egy-egy kiállítás megnyitón?
3: Uh-huh.
2: Hogy körülbelül ugyanazt látják-e egy-egy képedben, mint amilyen indítatásból te azt elkészítetted?
3: Hát erről nekem az a véleményem, hogy amikor elmegy valaki, megnéz egy kiállítást és megnéz egy képet, akkor az a kép az csak annyi, amennyit a néző lát. Én nem szeretem megmagyarázni a képeimet, amit én gondolok, azt beadok, és persze örülök neki, hogyha valaki megsejti azt, ami az én fejemben van, de ezt 100%-osan senki nem kapja meg a kép nézegesítése közben. De ha a nézőből valamilyen érzés, gondolatot már kivált a kép, akkor szerintem már elérte a célját. Úgyhogy ilyen szempontból nekem nincsenek úgy elvárásaim a nézőkkel szemben. Tehát kapok jó visszajelzéseket, és én erre azért úgy éhezem is sokszor. De nem olyan népszerűek a témáim, tehát nem olyan simulékonyak, vagy olyan könnyen befogadhatóak a témáim, úgyhogy azt is megértem, hogyha valakinek esetleg nehezen feldolgozható.
2: Hát nyilván mindannyian mások vagyunk. Ez egyértelmű, igen, hogy az alkotó sem lehet mindig ugyanolyan, mint a többi.
3: Igen.
2: Sok-sok kiállítás van mögötted, ugye erről már beszéltünk, de azért arra is kíváncsi lennék, hogyha mondjuk egy kiállításon vagy, ugye minden alkotóról elhangoznak gondolatok attól, aki megnyitja ezt a kiállítást. Volt esetleg olyan, ami nagyon megmaradt, vagy megfogott, amit rólad, vagy az alkotásaidról megfogalmaztak egy-egy ilyen kiállítás megnyitón?
3: Hát volt egy kiállítás megnyitóm, amin úgy érzem, hogy inkább a körítés, meg az egész megnyitónak a hangulata érintett meg úgy érzelmileg így jobban, ahol nagyon sokan is voltak, és a műsor, a megnyitó szöveg, a megnyitó beszélgetés, és azzal, hogy a nézők úgy felén fordultak, a képeink felén fordultak, ez nagyon jól esett. Ez még Tamásiban a Vályi szakképzőiskolában rendezett kiállítás volt, az úgy igazán egy nagyon jó érzés volt, mert hát amikor itt 2 éve a saját városomban, amikor visszaköltöztünk, utána rögtön kaptam egy kiállítási lehetőséget, az úgy eléggé megérintett, hogy a saját szülővárosomban állíthatok ki, és nagyon sok mindenki eljött, aki akkor számított nekem, és az egy jó élmény azóta is.
2: Megható pillanatok, de nem csak ezek jellemzik egy alkotó művésznek az alkotását, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Grafikus művésszel beszélgettem az előzőekben, és ezt folytatjuk tovább. A vonal túlvégén itt van velünk Bechtel Helga, aki elárulta, hogy már gyerekkora óta foglalkozik, vagy foglalkoztatja az alkotás, aztán egy jó pár évvel ezelőtt ismét berobbant az életébe, azóta pedig torrajzokkal örvendezteti meg azokat, akik érdeklődnek az e fajta technikák iránt, és ellátogatnak egy-egy kiállítására. De már egy fél mondattal említett egy, hogy illusztrátorként is tevékenykedsz. Gyakoriak az ilyen megkeresések, illetve mi az, amit szívesen elvállalsz?
3: Hát megkeresések azért igazából nagyon ritkán vannak. Van egy alkotóközösség, az író, cimborák alkotóközösség, ők szoktak megkeresni az egyes projektjeikhez vers vagy meseillusztrációval. Tehát kapom a szöveget, és ahhoz kell valamit rajzolni. Ezek mindig nagyon jó felkérések, de ezek ilyen örömprojektek, tehát nincs mögötte pénz, tehát finanszírozás, tehát ezek mindig csak a saját kedvünkért.
2: Egy kis kihívás a mindennapokra.
3: Igen, és a többi az mind ilyen saját szakállomra kiválasztok egy művet. Az illusztrációs fesztiválra már többször pályáztam olyan képekkel, amik egy-egy művész készültek. Néhány éve azzal nyertem meg az első díjat a debreceni fordulóban, egy boltbeszilárd illusztrációval, de igazából ilyen irányú munkám általában nincs. Amivel most megint elindultam egy kiadó felé, a Westindes kiadónak a pályázatán, az pedig egy Silent Book, azt is saját magam készítettem el, tehát saját könyvként készült, nem felkérésre.
2: Ez egy szöveg nélküli képes könyv, ugye? Vagy javarészt szöveg nélküli?
3: Igen, a Silent Book az a magyarra lefordítva a csendes könyv, aminek a lényege az, hogy úgy mesél el egy történetet, hogy nincs hozzá szöveg, hanem a képek mesélik el, és csak képeket tartalmaznak a könyvek. Ez Magyarországon egy nem annyira ismert, vagy nem annyira elterjedt irányba, és ez a kiadó, ami kiírta ezt a pályázatot, kimondottan ezeknek a könyveknek a magyarországi népszerűsítésére jött létre, illetve hogy ez megismerje a nagy közönség, megismerik a szülők, vagy hát ezek nem kimondottan csak gyerekkönyvek, ez lehet felnőtt tartalom is, tehát felnőtt könyv is, de ugye hát jellemzően a képes könyveket gyerekkönyvek szokták elkönyvelni. Úgyhogy én készítettem egy tervet, ami több mint terv, mert kész van belőle rengeteg rajz. Ezt most egy picit gatyába ráztam, felfrissítettem, átgondoltam a történetet, és akkor pályáztam ezen a kiadói kiírásra, és hát azt a visszajelzést kaptam néhány napja, hogy felkerültem a shortlistre a saját kategóriában, a csendes illusztrátorok kategóriában, és hát várom, hogy ebből mi lesz, majd össze lesz valószínűleg ennek a pályázatnak eredménye. Nagyon szeretném már ebből lenni könyv.
2: Tehát akkor ennek végül is a jó kimenetele az lehet, hogyha kiadják könyvnek?
3: Hát azt gondolom, hogy aki pályázott ezen a pályázaton, mindenki igazából erre vágyik, igen, hogy az ötletéből, vagy a rajzterveiből, vagy akár a készrajzaiból legyen egyszer könyv, de nem egyszerű csendes könyvet készíteni, tehát azért ez egy külön műfaj, és én csak magamtól lestem el az egyes ilyen elemeit, vagy a lépéseit, hogy hogyan áll ez össze, úgyhogy lehet, hogy nem jól tudom, vagy nem jól gondolom, hogyha közelebb kerülök esetleg ehhez az alkotóközösséghez, akkor lehet, hogy fogok jobbat is tanulni.
2: Hát akkor kíváncsian várjuk ennek a végkimenetelét. Helga, én minden jót kívánok a jövőre nézve, és kívánom, hogy minél többekhez eljusson akkor ez a kezdeményezés, hogy szöveg nélkül ismerkedjünk ezekkel a képes könyvekkel. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, szép napot kívánok!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Szíber Ákost, aki a hamarosan megrendezésre kerülő triatlon fesztiválnak a kommunikációs támogatója. Domboriban kerül egyébként megrendezésre ez a verseny, de hogy egészen pontosan mi is a megnevezése, ezt Ákostól kérdezem. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt, Anita, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Szóval milyen névvel került kiírásra ez a verseny?
2: Ez a 42. Sportolna Triatlon Fesztivál lesz. Immár 42. alkalommal rendezzük meg ezt a triatlon eseményt, ami a magyar triatlon bölcsőjének számít itt a térségben, és ezúton is várunk mindenkit szeretettel, aki még ismerkedik ezzel a sportággal, akkor most itt az ideje, hogy belekukkantson, hogy mi is ez.
1: Hát igen, azért Faddombori jó adottságokkal rendelkezik, hiszen minden adott ahhoz, hogy a triatlon versenyzők megmérettethessék magukat. Néztem a kiírásotokat, készültök egy különlegességnek mondható, hogy szabadidő sportolók is rajtozálhatnak majd, vagy ez már az előző években is elérhető volt nálatok?
2: Hál' Istennek most már az előző években is elérhető volt, a próbált ki a triatlon futamról beszélünk. A Magyar Triatlon Szövetség égisze alatt fut a verseny. Erről tudni kell, hogy minden szabályszerűen és minden biztonságosan próbálunk megteremteni a versenyzőink számára. Ez azt is jelenti, hogy van a versenyünknek egy olyan része, ami kimondottan a versenyzőknek szól, tehát akik a Magyar Triatlon Szövetségnél versenyengedéllyel visszaelszel rendelkeznek, de nem szerettük volna kizárni azokat a versenyzőket, akik rendszeresen futnak, kerékpároznak, sportolnak, mozognak, és egy új kihívást keresnek, és erre egy tökéletes állomás a Faddomboriban, ez a próbált ki a triatlon futam, ahova nem kell előzetes versenyengedély, nincsen előzetes nagy feltétel, igazából egy bukós isak kell, és egy magabiztos rajthozállás, hogy valaki teljesíteni szeretné ezeket az új kihívásokat, és megismerni ezt a sportágat, hogy mi is ez.
1: Egyébként mit gondolsz, hogyha valaki mindegyik sportágban otthonosan mozog, de így összeötőzve még nem próbálta ki, akkor azért érdemes így előzetes gyakorlás nélkül neki indulni ennek?
2: Igen. ez egy határozott igen. Pont ez is ennek az egész kezdeményezésnek és ennek a versenysorozatnak a célja, hogy bátorítsuk azokat a sportolókat, azokat a szabadidős sportolókat, akik mondjuk már lefutottak egy fél maradt. Nem is kell mind a három versenyszámba otthonosan mozogni, igazából elég, hogyha egy-egy. A kritikus az mindenkinél az úszás. Ugye az úszás az nyílt vízen történik, 750 méter az, amit nekünk teljesíteni kell ezen a formában, de ezért is szeretik ennyire ezt a Faddomborit és ezt a Sportolnát, hiszen itt minden tényleg a biztonság szól. Igen, nyílt vízi úszásról van szó, de kajakosok, felvezetők, szaposok, motorcsónakosok vannak a vízen, gyönyörűen ki vagyunk bójázva, egy egyenes kell teljesíteni két kanyarral, és már futhatunk is a kerékpárunkért, de itt fontos megjegyeznem, hogy senkit ne riasszon el az, hogy 750 méter úszás, azért egy balatonátúszás az 5 kilométer, tehát hogy azért ez jóval rövidebb, de pont ez miatt nem szeretnénk kizárni azokat, akik valóban csak most ismerkednének ezzel az egész formátummal, három távon is kipróbálható ez a verseny.
1: És még találtam egy ilyen kisbetűs szöveget a plakát alján, hogy váltóban is teljesíthető. Ez kiknek, és hogy is szól pontosan?
2: Hát ez családoknak, munkahelyi kollégáknak, olyan kis baráti társaságoknak, ahol az egyikük tud úszni, a másik otthonosan mocorog a kerékpárnál, a harmadik ő minden héten eljár futni, és akkor így őket szeretnénk egy kicsit ösztönözni arra, hogy jöjjenek ki egybe. Elképzelhető, hogy azért a triatlon az nem egy könnyen teljesíthető dolog. Itt valóban kell egy minimum felkészülés, és ha valaki még nem otthonos, vagy nem érzi úgy magát, hogy az egész távot, hogy az egész versenyt egyedül teljesítse, akkor bizony szóljon a rokonoknak, szóljon a munkahelyi kollégáknak, jöjjenek el, próbálják ki egybe. Fantasztikus csapatépítő.
1: Az biztos.
2: Tehát mindenkinek tudjuk ajánlani. És ez a triatlonnak az egyik ereje. Aki eljön, kipróbálja, beleszagol egy kicsit, hát annak garantáljuk, hogy egy jó hosszú távú szerelem lesz a következménye, ami egy nagyon egészséges dolog. Hát ezzel is hirdetjük ezt a sportágat.
1: És hogy mennyire népszerű ez a sportág, hamarosan jövünk vissza a részletekkel.
0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten? Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Tolna megye! Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: 42. alkalommal várja majd a triatlon szerelmeseit a Domboriban megrendezendő fesztivál, amely egészen pontosan július 24-én és 25-én zajlik majd. Itt van velem a vonalban a kommunikációs támogató, Szíber Ákos, akitől az előzőkben már megtudhattuk, hogy amatőrök is bátran mehetnek, hiszen nekik is készülnek. De egyébként mit tapasztaltok, Ákos? Mennyire népszerű a triatlon? Bár egy kicsit azért már kisejthető volt az előző kis beszélgetésből, hogy talán feltörekvő sportágról beszélünk, vagy egyre inkább népszerű sportágról beszélünk?
3: Másod, illetve harmad virágzását éri már ez a sportág. Azt tudni kell róla, hogy egy olimpiai sportágról beszélünk. 2000-es Sydney olimpián debütált ez a sportág az ötkarikás játékokon. Azóta töretlen. Azt biztos merem állítani, hogy nemzetközi környezetben, tehát a világ minden tájáról érkeznek, most már nem faddomboriba, még nem faddomboriba, de a triatlonosok azok most már a világ minden szegletéből kipróbálták ezt a sportágat, és űzik, és egy nagyon dinamikusan fejlődő, egy nagyon, hát igen, talán ez a legjobb szó rá, hogy egyre inkább újra több embert megmozgósító sportágról beszélünk, most újra népszerű eljárni, futni, látjuk a társrendezőknél, egy BSI-nél, egy balatonátúszáson, egy spár maratonon, hogy újra teltház van, hogy megtelnek. Egy két évvel ezelőtt hoztuk mi is létre ezt a kezdeményezést, hogy legyen újra teltház. Azért a Covid az minket is meg tizedelt, ha lehet ezt mondani, de újra nagyon szépen jövünk fel. Tavaly már átléptük az 1000 főt, ha jól emlékszem. Itt gyerekek, felnőttek egybe értendő a létszám, és hát idén sem szeretnénk ezt alábbadni, amivel, ha jól tudom, akkor a Magyar Triatlon Szövetség versenyei közül az egyik legrangosabb, legnépesebb mezőnyt tudnánk újra elérni.
2: Hát ezt nagyon jó hallani, akkor tényleg népszerűnek mondható ez a Domboriban már sokadik alkalommal, hiszen több mint 4 évtized van a verseny mögött megrendezésre kerülő triatlon fesztivál. Az előbb említetted a gyerekeket. Korosztály tekintetében honnan indul, ahonnan versenyezhetnek már, illetve van-e esetleg ennek felső határa?
3: Se alsó, se felső határa nincsen. Hát igazából mi inkább képességi szintekhez szeretnénk ezt mérni, tehát a belépési küszöböt. A gyerekek is a vízben kezdenek, tehát egy úszással. A legkisebbek az aquakit futammal ismerkedhetnek a sportággal Domboriban is. Velük kezdjük az egész szombati napot. Ők 8:30-kor rajtolnak. Ha valamire érdemes eljönni látogatóként, és korán felkelni itt a reggeli órákba, akkor őket érdemes megnézni. Szuper cukik, 8-10 éves gyerekekről, de még egy picit előrébb is mehetünk, az én fiam 7 éves, és úgy néz ki, hogy ő is rajthoz fog állni apa mellett. Úgyhogy 7 éves kis tündérekről beszélünk, akik ott végigküzdik magukat a pályán, 50 méter úszás, vízpart mellett, ha szeretne, akkor apa ott tud lenni mellette, deszkával lehet úszni, tehát mindent meg lehet itt oldani mellette, és utána pedig egy 300 méter sík, nyíl egyenes futás egyenesen be a célba, kísérelmmel, kis ajándékkal a célba, hogy megérezzék ezt, és 9 órakor viszont indulnak az újonc futamok, és az egész délelőtt az utánpótlásról szól. 10 éves kortól van azt hiszem a hivatalos, mint újonc egy korosztály, és onnan megyünk egészen senior 5 kategóriáig, ha jól tudom, 80 pluszos a legfiatalabb versenyzőnk.
2: Hát a jó idő az meg lesz hozzá, legalábbis az előrejelzések szerint úgy tűnik. Hogyha a kilátogatókat nézzük már, mint hogy a szurkolókat, akkor szoktak lenni azért buzdítók, hiszen minden sportolónak kell az, hogy egy kicsi bátorítás legyen a háttérből.
3: hála Istennek ebbe is pozitívan tudunk nyilatkozni. Nem csak a családtagok szoktak most már ez jellemző jelen lenni kint a rajton. Fadomborinak az adottsága amúgy is kiváló ilyen szempontból, hiszen a strand mellett van maga a verseny a toronynál. Ugye ezt talán nem is mondtuk, de a toronyfutással kezdünk pénteken. MVM támogatónk jó voltából minden egyes évben, most már 42. alkalommal ott kezdjük a

0: Beszélgetésünk fókuszában a 42. Triatlon Fesztivál, amelynek majd Dombori ad otthont, jövünk vissza a részletekkel.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
2: minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Július 24-e és 25-e érdemes feljegyezni a naptárba, főként, hogyha szereti a vízi, illetve a kerékpáros futós sportokat, mert hogy 42. alkalommal várja az érdeklődőket a Triathlon Fesztivál Domboriban. A beszélgető partnerem, aki velünk tartott, ő már tudja, hogy a kommunikációs támogató Szíber Ákos van itt a vonalban, és Ákos említetted, hogy a szurkolók tekintetében sincs hiány egy évben sem, hiszen ott vannak a bátorító háttér szurkolók. De milyen versenyszámok lesznek? Hogy is fog felépülni egészen pontosan ez a két nap, hiszen kilátogatásnál is számít szerintem, talán az útlezárások miatt, illetve az ott lakóknak is gondolom fontos információ lehet ez.
3: Igen, igen. A Triathlon Fesztivál 24-én 5 órakor rajtól, ez egy pénteki nap, az MVM Paksi Atomerőmű toronyfutással fogjuk megnyitni a fesztivált, ahogy most már 42. alkalommal minden évben. Ezzel párhuzamosan 5 órakor pedig az 5 próba úszással lehet még, tehát a toronyfutás mellett 5 próba pontokat lehet gyűjteni a nyílt vízi úszószakaszba. 4 távon lehet becsatlakozni a nyílt vízi úszásba, 1-2-3-4 kilométert lehet teljesíteni azoknak, akik 5 próba pontokat szeretnének gyűjteni, vagy már a fesztivál jellege miatt 2 napra érkeznek meg Domboriba. A helyieket a pénteki nap lezárás szempontjából én úgy tudom, hogy nem érinti, hiszen akkor a közutat, a forgalmat nem veszük igénybe. A pénteki nap az magán a strandterületen, illetve a verseny

0: helyszín területén zajlik. Úszás van benne, ott talán a helyieket nem zavarjuk. A szombati napon reggel 8 óra 30-kor kezdünk a picikkel, aquakit futammal, de az első olyan táv, az újonc egy futam, 9 óra után pár perccel indul, ami már viszont valóban a lakosoknak a türelmét is megkívánja, hiszen ott a picik már elindulnak és kerékpároznak azokon az utakon, a bekötő utakon. Ezúton is kérjük az ott lakóknak a türelmét és a támogatását. Egy picit meg fogjuk fogni a forgalmat valóban, de mindent a közjóért, mindent a gyerekekért és mindent a sportolókért. Úgyhogy bízunk benne, hogy nagy fennakadást nem fogunk már okozni. Illetve reméljük, hogy azzal, hogy már 42. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt, már nem is fennakadásként tekintenek ránk a helyiek, hanem inkább egy helyi látványosságként, és bízunk benne, hogy már ők is inkább csak várják, hogy valami nagyobb, és sokan vannak ott a környéken.
1: Ugye beszélgettünk arról, hogy amatőröket is vártok úszni, kerékpározni, futni. Nekik valami jó tanács, hogy hogy érdemes neki indulni? Mondjuk lehet előtte reggelizni, mennyire érdemes odafigyelni az energiabevitelre, vagy mire figyeljenek oda?
0: Az első jó tanácsom az, hogy nem az utolsó héten kell behozni a lemaradásokat. Tehát, hogy onnan kezdünk, ha valaki most eldönti, hogy meg fogja csinálni a távot, Istenél se álljon neki most félmaratont lefutni, hogy biztos, hogy teljesítse a részvétel kötelező bármilyen távot, mert abból biztos, hogy sérülés van, tehát ha valaki most érdeklődik, hogy szeretné ezt kipróbálni, semmi más ne csináljon, mint amit eddig csinált, és akkor biztos, hogy meg vagyunk. Mivel felnőttekről beszélünk, az első futam az 3 órakor fog elindulni, egy lájtos ebéd még belefér, utána egy átmozgatás, utána megvan a verseny, és lehet szabadon dinnyét enni, vacsorázni, tehát én úgy gondolom, hogy nagy előkészületek nem kellenek hozzá, hiszen talán ezt még nem mondtuk, a fő versenyszámunk az a sprintelvú triatlon verseny lesz, ami 750 méter úszás, 20 km kerékpár és 5 km futás, ami az egyik legjobb belépő táv a kezdőknek, az amatőröknek, hiszen ez másfél-két óra nettó versenyidővel kényelmesen teljesíthető, aki kicsit mozog. Tehát ebéd, egy utáni szundi helyett egy kis mozgás, délutáni tesi óra, délután este pedig már mehet a pihenés és a szórakozás újra.
1: Hát azt hiszem, hogy talán a kicsit sportosabbaknak is felkelthette az érdeklődését egy olyan lehetőség, ahol megmérettethetik magukat. Erre ad majd lehetőséget a 42. Faddombori Triatlon Fesztivál, amely egy olyan esemény lesz, ahol a versenyzés mellett az is a cél, hogy mindenki jól érezze magát. Szerintem ez kijött abból, amit Ákos itt elmesélt nekünk az előzőekben. Ákos, én jó készülődést kívánok nektek, hiszen azért gondolom a háttérmunkák zajlanak nagyban, és akkor szuper jó időt július 24-ére, 25-ére.
0: Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit sok szeretettel. Péntektől az MVM Paksi atomerőmű toronyfutástól kezdve egészen a szombat délután 3 órakor rajtoló sprintelvú futamunkra, a 42. Sportolna Triatlon Fesztiválra, ami nem véletlenül a magyar triatlon bölcsője. Ha sportolóként idén még nem is, de nézőként mindenképpen várunk szeretettel mindenkit.
1: Kedvcsinálónak biztos jó lesz, hogyha még csak most indulnának neki, úgyhogy induljanak önök is.
0: Ez biztos. Biztos. Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: A 42. Faddombori Triatlon Fesztiválról beszélgettem az esemény kommunikációs támogatójával, Szíber Ákossal.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A könyvtár sokunk életében sok-sok kellemes pillanatot adott, akár gyerekkorunkban, akár felnőttkorunkban, és gyanítom, hogy a bátaszékiek is hasonlóan vélekednek, és hogyha a következő beszélgető partnerem nevét mondom, akkor szerintem a bátaszékiek bizonyára tudni fogják, hogy kiről van szó. Sági Lajosné Ica van itt velem a vonalban, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Könyvtár, mi az első érzés, amikor ezt a szót meghallja, Ica?
3: A könyvtárral kapcsolatban nekem mindaz, ami az életem eddigi részében történt, és nagy horderejű, mindaz, ami kapcsolódik a családon keresztül a munkával, és akkor most én el is mondhatom rögtön itt a munkaszó kapcsán, hogy ezt használom, hogy munka, de számomra ez nem igazán az volt, mert nekem megadatott, hogy egy olyan helyen dolgozhattam, és olyan tevékenységet végezhettem, olyan hivatást gyakorolhattam, ami számomra igazándiból a munka hagyományos értelmében nem munkát jelentett, hanem mindennapos örömöt, kihívást, és mindazt, hogy talán megint tudok tenni valami olyasmit, amivel segíthetek másoknak abban, hogy ők is érezzék azt, hogy igenis olvasni az egy nagyon nagyszerű dolog.
2: És ez mekkora kincs, amikor az ember tényleg olyan munkahelyen, olyan munkát végez, amelyet tényleg nem munkának élnek, hanem csak úgy pörögnek vele a mindennapok. Szerintem sokan irigykednek, mert azért lehet, hogy ők vannak nagyobb számba, akik nem bizonyosan azt a feladatot végzik, ami mondjuk szívük vágya lenne, viszont önnek ez megadatott. Kezdetektől fogva tudta, hogy könyvtárosként szeretne dolgozni, vagy ez valahogy így az évek folyamán alakult?
3: Nem, ez ennyire így nem fogalmazódott meg bennem, viszont az iskolai éveim, és különösen a gimnázium évek, azok számomra nagyon-nagyon sokat adtak, rengeteget, tehát én arra mai napig olyan jó szívvel emlékszem vissza, és akkora, még mindig lelkesedés van bennem, hogy tehát ott nekem volt egy olyan töltődésem, hogy olyan munkát, vagy olyan hivatást kell választak, amiben tudok másokkal foglalkozni. Hát ez először nyilván nem pont a könyvtáros volt, ez az igazság, hanem én óvónő szerettem volna lenni, de hát az énekhangom az ez nem volt megfelelő. Így aztán, mivel a családunk életében az otthonunkban a könyv az mindig jelen volt, mindig, tényleg. Tehát olyan nem volt, hogy egy születésnapra vagy egy karácsonyra ne kaptunk volna könyvet, mi testvérek. És azt tényleg kincsként őriztük. És a könyv, tehát az olvasás az mindig jelen volt, és elindultam tanítónőnek. Ha nem óvónő, akkor tanítónő, és mellé választottam a könyvtáros hivatást. És ez megadatott, hogy a sors úgy hozta egyébként sok kacskaringó után, hogy hát én könyvtáros lettem, amit mai napig hálás szívvel köszönök mindazoknak, akik ebben engem segítettek.
2: És egyébként gyermekkönyvtáros is, ugye?
3: Gyermekkönyvtáros, igen. Ez különösképpen azt jelenti, hogy ugye foglalkozás a gyerekeknek. Sok évvel ezelőtt még azért nagyobb létszámban kellett, vagy óraszámban kellett a gyerekeknek tanórákat tartani, könyvtári foglalkozásokat. Ugye aztán, amikor az informatika már kicsit mélyebben belement ebbe, akkor ez egy kicsi háttérbe szorult. Bár én minden alkalmat megragadtam, akár egy zsűrizés kapcsán, vagy bárhol, ahol gyerekközegbe elmehettem, hogy elmondjam, hogy nagyon fontos, hogy értőn tudjanak olvasni, szeressék mindazt, amit olvasnak, szűrjenek le belőle tanulságokat, fontossá váljon számukra, mert bármennyire hihetetlen, mindaz az információ, amit egyébként minden más forrásból próbálnak egyébként az emberek megszerezni, ami nem könyv, az a könyvekből került oda.
2: Hát igen, és a könyvtár tele van könyvekkel, hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 2009 óta Keresztély Gyula városi könyvtár vezetője, intézmény vezetője, igazgatója, Sági Lajos Néca, aki itt van velem a vonalban. Pátaszékről beszélünk, bocsánat, azt az előbb nem mondtam, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy a Keresztély Gyula városi könyvtár hol található. Intézmény vezetőként mennyire kell odafigyelni arra, hogy olyan programok valósuljanak meg egy könyvtárban, ami mondjuk nagyobb közegeket megszólít. Mert gyanítom, hogy ma már azt a világot éljük, hogy nem elég, hogy ott vannak a könyvtárban a könyvek. Kell valami plusz, ami még becsalogatja az embereket, jól gondolom?
3: Igen, és ez ugye éves munkatárs szerint zajlik a tevékenység. A könyvtáros ünnepeket azt mindig megtartjuk, és ezek a könyvtáros ünnepek nyilván bevonzák az érdeklődőket. Egyébként most rögtön szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy érdeklődőek legyenek az olvasók, és nekünk ez megadatott, tehát Bátaszéknek nagyon jó olvasó közönsége van.
2: Hát ez
3: mindazok,
2: fontos,
3: akiket
2: az
3: hoznak, a legkisebbtől a legidősebbekig. A gyerekek azért, mert a szülőn keresztül eljut hozzájuk az az info, hogy melyik mese most éppen az, ami... És itt most nem nyilván a tévében szóló meséket mondom, hanem könyvek kapcsán. És akkor persze ott van a mi hatásunk is, hogy eléjét tesszük, megmutatjuk. De ugyanígy a felnőttek is olvassa az újságba, látja, hallja valahonnan máshonnan, felkelti az érdeklődését, és bizony kérik, hogy ők ezt szeretnék olvasni. És a nagy könyvtáros ünnepeken kereszt, vagy azokon kívül pedig nyilván vannak olyan saját rendezvényeink, amik a saját közösségünket mozgatják meg, ez alatt én most nyilván a bátaszéki lakosokat értem, mint például, hát nem éppen egy szokványos tevékenység, vagy program, hogy egy könyvtár faültetést szervez, egy úgynevezett Bézikhám játszótér nevű rendezvény, tehát mind a kettőt egy évben egyszer egy alkalommal, nyilván időjárástól függő, mert ezek szabadtéri rendezvények, de aztán tartottunk városi gyereknapot, tehát egy csomó mindent is, ami nagyon fontos a nyári szünet ideje alatt, a szülők minden héten egyszer a könyvtárba a gyermekeket elhozhatják, ott kézműves tevékenység, mese, mesezsák, egy csomó minden várja őket délelőttönként.
2: Hát ez egy hálás dolog, azt hiszem, mert nehéz a nyári szünetben lefoglalni a gyerekeket.
3: Bizony.
2: A legjobb dolog, amikor mondjuk a régi felnőttekre visszagondolva, hogy ők hozzák vissza mondjuk a gyerekeket, unokákat. Ez így megvan a bátaszéki könyvtár életében is?
3: Igen, igen, és én hát már ugye az életkoromnál fogva megértem azt, hogy tehát felnőttek a gyerekek, szülővé váltak, és már hozzák ők is a gyerekeiket, és egyébként itt azért megmutatkozik, hogy kik voltak azok, akiknek otthon volt saját kis könyvtáruk, még ha csak pár darab is. Kik voltak azok, akiknek a szülők gondot fordítottak arra, hogy igenis a könyv eljusson hozzájuk. Ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert például vannak, ahol sehol nincsenek meg, mondjuk egy fiatal szülőnél sehol nincs meg mondjuk egy kötelező olvasmány. Ez az egyik példa, a másik pedig az, ahol minden megvan, mert a családi házból anno hozta magával. Tehát neki is megvoltak gyerekként. És ezt akkor nyilván a saját gyerekének is átadja.
2: Viszi tehát tovább, ezek, így van.
3: Így van, ezeket viszik ők tovább.
2: Kedves emlék, hogyha így vissza kell gondolni a sok-sok évre, ha jól tudom, 1989 volt az az évszám, ugye, amikor a munkáját kezdte?
3: Igen, 89 óta, igen.
2: Valami kedves nagyon emlék. Meghatározó emlék, ami mondjuk a leges-legelső, hogyha így eszébe jut a könyvtár és a megkezdett munka.
3: Hát talán az, amikor egyáltalán nem is a maga a könyvtári munka, amikor megkezdtem, hanem nekem nagyon meghatározó volt az a felkérés, az a levél, amit a mai napig őrzök, amit az akkori intézményvezető juttatott el hozzám, hogy hát amennyiben úgy gondolom, könyvtárost keresnek, menjek el egy beszélgetésre. És ez nekem egy annyira csodaszámba ment, rólam tudni kell, hogy én nem idevalósi vagyok, én úgy kerültem Bátaszékre sok évvel előtte, és igazándiból nem is ismertek az emberek, én csak hogy úgy mondjam, ide bekerültem egy családba, és aztán egyszer megadatott az a csoda, hogy igenis megkerestek, lehetőséget adtak, és én igyekeztem ezt a lehetőséget minden módon jól kihasználni, és mindazt a amit én kaptam anno, és itt most megint visszautalok azokra a bizonyos gimnáziumi évekre, mert én ott rengeteget tanultam, és nagyon sok szeretetet kaptam, én ezt próbáltam visszafelé is odaadni másoknak.
2: És akkor most jönnek majd a nyugdíjas évek?
3: Igen, most a nyugdíjas életnek nézek elébe, nagy várakozással.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Beszélgető partnerem Sági Lajosné Ica, aki a bátaszéki könyvtár kötelékében dolgozott hosszú éveken keresztül, most viszont jönnek a nyugdíjas évek. Ezt sokan nagy izgalommal várják, hogy vajon mi is lesz, és sokaknak már rengeteg program megfogalmazódik ilyenkor a fejükben, hogy mivel is szeretnék eltölteni a nyugdíjas éveket. Itt önnek is van valami olyan álom, ami még megvalósításra vár így a közeljövőben?
3: Igen, vannak álmaim. Egyébként nem gondoltam volna, hogy ez így egyik napról úgymond a másikra elkezd majd szépen lassan körvonalazódni, és mindaz, amiről tényleg csak korábban álmodoztam, hogy talán eljutok oda, hogy megvalósítsam. Bár most én úgy gondolom, hogy az elején ezek az igazán békés és csendes mindennapok azok számomra egyébként mindig is többet jelentettek, tehát én nagyon szeretem az egyszerű hétköznapokat, amikor van egy ritmus a tevékenységemnek, az életemnek, tudom, hogy kezdem a napomat, és hogy fejezem be, ezt most egyelőre szeretném úgy csinálni, hogy ezt a ritmust visszakapjam, mert bizony ez egy picit felborult.
2: Hát igen, meg kell
3: felborult
2: találni
3: az,
2: újra.
3: Igen, hogy nem kell már mennem.
2: Így van, tehát így
3: most
2: van.
3: Már nem indulok útnak.
2: Ki kell alakítani egy napi rutint, ami betölti az embernek a napját. Gondolom azért a könyvek ott lesznek. Mármint, hogy
3: a
2: ebben a napi rutinban.
3: Én őszinte leszek, én most egy kissé hadilábon állok.
2: Na.
3: Kissé hadilábon állok, valahogy számomra az olvasás hetek óta nem megy, de a környezetemben élők tudják, hogy ennek mi az oka. Elveszett az olvasási képességem, ezt nem tudom másként megfogalmazni, eddig mindig így fogalmaztam meg. Ezt én nagyon próbálom visszanyerni, de nem görcsösen. Tehát megvárom, amíg újra érzem azt, amit éreztem gyerekként. De ezt én most egyelőre, megmondom őszintén, elvesztettem. Nagyon vágyok rá, hogy visszakapjam. Azt is tudom, hogy ezért majd én fogok dolgozni, de állok elébe a kihívásnak.
2: Egyébként, hogyha könyvekről van szó, akkor így visszatekintve a könyvtári időszakra, mindig voltak ilyen kimagasló kedvencek, amit úgy kimondottan kerestek az olvasók, és ne adj Isten, még várólista is volt rá? Értem ezt a gyerekkönyvtárra is, és a felnőtt könyvekre is.
3: Gyerekkönyvtárban kevésbé, gyerekkönyvtárban kevésbé. Felnőtteknél viszont elmondható, de az utóbbi időszakra már kevésbé jellemző. Viszont mindig tehát ez nekem nagyon fontos, hogy a mai magyar írókat kedvelik. És az idős, fiatal idős, teljesen mindegy, keresik. Végig is olvassák, tehát elkezdik, akkor tudatosan keresik, és igenis mindaddig olvassák azt a szerzőt, amíg az összes könyvét ki nem olvassák. Tehát ez egy érdekes dolog, igen, valóban. Ugye nyilván beszélhetünk arról is, amikor író-olvasó találkozókat tartottunk, és ugye nagy hírű írókat, mert nekem megadta az élet azt a hivatásom kapcsán, hogy azért találkoztam nagyon híres írókkal, eljöttek a könyvtárunkba, tehát van egy tényleg egy számos dedikált könyvem van, és én ennek nagyon örülök, hogy megadatott, hogy velük találkozhassunk, hogy az ő élményeiket, meg mindazt, amit egy könyv megírása, tehát őkkel beszéltek, és az olvasók nyilván őket is keresik, még így visszamenőleg is.
2: Hát biztos, hogy ezek meghatározó pillanatok, amikor az ember szemtől szembe találkozhat a kedvenc írójával.
3: Igen.
2: De mindig volt egy kérdés, ami engem foglalkoztatott, hogy ugye rengeteg könyv van a könyvtárban, és gondolom, hogy azért köztük vannak olyanok, amik már így teljes mértékben a feledés homályába vesztek, és nem nagyon foglalkoznak velük az olvasók. Van a könyvtárban ilyen szanálás, amikor ezek a könyvek így, nem tudom, elkerülnek a padlásra, vagy egy raktárba, vagy van ennek valami metodikája?
3: Igen. Tehát selejtezni szoktuk az állományt. Bármi az utóbbi pár évben már én legalábbis intézményvezetőként azt a módszert választottam, hogy nem vontunk ki állományból könyveket, csak ha a fizikai állapota ezt indokoltá tette. De egyébként lehetőség adódott arra, hogy ezeket a raktárba tegyük, és mit ad az élet, egy idő után ezek valahogy mindig előkerülnek. Tehát van rá érdeklődés. Meglepő, de működik a dolog. Tehát most ilyenkor mindig, hogy megnyugvásra töltött el, hogy de jó, hogy nem vontuk ki az állományból, mert akkor most nem kell keresgélni egy úgynevezett könyvtárközi kölcsönzést, vagy vajon melyik más könyvtártól tudom én azt megkérni az olvasónak. Nyilván így is van olyan irodalom, ami már persze, hogy van, hát mindent mi sem tudunk tárolni, meg raktározni, amit ugye muszáj más könyvtáraktól megkérni, de alapvetően az állományból nem töröltük ki, de egyébként ez a munkafolyamat egy létező dolog.
2: Hát hiába, az évek múlnak, a történések változnak, és most az ön életében is jön egy nagy változás, hiszen a napi rutint, egy új napi rutin fogja majd felváltani. Én ehhez jó egészséget kívánok, és azt kívánom, hogy azért a könyvtárnak gyakori látogatója legyen majd, kedves Ica. Kellemes és boldog, egészséges, nyugdíjas éveket kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
2: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
2: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
2: Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
0: Szexárdra hangolva. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét, csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat, északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Kártedorié krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelit hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma. Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, Gerjen! Hey, hey, hey!
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Emléktáblát avattak a szekszárdi törvényszéken, energiahatékonyabb lesz a Babics, hétvégére is marad a 30 fok. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 4 szabadtéri tűzeset mellett Szászvár térségében egy oldalára borult tehergépjármű műszaki mentése adott feladatot a tűzoltóknak. A var és tarló égett mintegy 2000 négyzetméteren csütörtök délután Cikón, a hulladéklerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a pécsi hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Oldalára borult egy homokot szállító tehergépjármű csütörtök délután Szászvár térségében a 6534-es számú út 16. kilométerénél. A baleset helyszínére a bonyhádi, a komlói és a pécsi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Áramtalanítása nem volt szükség, mivel a jármű akkumulátorai a borulás következtében kiszakadtak a helyükről. A sofőrt súlyos sérülésekkel földi úton szállították kórházba. Tolna vármegyében idén eddig 128 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetekben 55 ember sérült meg, egy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Rágy György bírósági történelem és hagyományápolás pályázat keretében a szekszárdi törvényszék emléktáblák kihelyezésére nyújtott be pályázatot, amit el is nyert. Július 10-én pénteken ennek megvalósításaként emléktáblát avattak dr. Sós Miklós Tamás címzetes táblabíró és dr. Major László megyei bírósági főtanácsos tiszteletére. Az ünnepséget dr. Barkóczi Balázs, a törvényszék elnöke nyitotta meg.
8: Közösségről mindezért többet elmond, hogy hogyan viszonyul önön értékeihez. Képes-e ezeket az értékeket felismerni? Ha felismerte őket, akkor akarja-e, tudja-e kellőképpen becsülni és tisztelni ezeknek a kifejezőit, és fontosnak tartja azt, hogy intézményi integritású részeként ezeket az alapértékeket tovább örökítse a jövő nemzedéke számára. Én biztos vagyok abban, hogy ez a mai nap ebből a szempontból a törvényszék életében egy jelentős mérföldkő. Jelentős nem csak azért, mert korábbi kiváló kollégáinkra emlékezünk, felemlítve az ő erényeiket, általuk elég eredményeket, hanem azért is, mert ezt azzal a hittel tesszük, hogy hidat képezzünk múlt és jövő között, és mindazt, amikben ők is hittek, mi magunk is ígyünk tovább, és ezt továbbadjuk az utánunk érkezőknek. Legyen ez a nap az értékhordozó emlékezés napja a törvényszéken.
7: Ünnepélyes keretek között adták át a dombovári hivatásos tűzoltóparancsnokság új Heroes Aquaman 4000 típusú tűzoltógépjármű fecskendőjét július 9-én a Laktanya udvarán. Az ünnepségen dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója mondott köszöntőt, majd dr. Hegedűs János atya megáldotta az új szolgálati járművet. Ezt követően az igazgató ünnepélyes keretek között adta át a gépjármű indítókulcsát Dávid Sándor tűzoltó alezredesnek, a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnokának. Az ünnepség zárásaként a parancsnok mutatta be az új gépjármű fecskentőt, a BM Heroes ZRT által Menalvázra épített Heroes Aquaman 4000 korszerű tűzoltó és műszaki mentő felszerelésekkel rendelkezik, 4000 liter víz és 200 liter habképzőanyag szállítására alkalmas. A modern gépjármű növeli a dombovári hivatásos tűzoltóparancsnokság beavatkozási képességét, ezáltal hozzájárul a térség lakosságának még magasabb szintű biztonságához. Energiahatékonyabb lesz a Babits Mihály Kulturális Központ. Az újabb zöld beruházásnak köszönhetően megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes fejlesztése. Gonda Mária ügyvezető igazgató arról beszél, mit jelent ez az intézmény számára.
9: A Babits Mihály Kulturális Központ számára minden olyan fejlesztés rendkívül fontos, amely hozzájárul ahhoz, hogy korszerűbben, gazdaságosabban és fenntarthatóban tudjunk működni. Ezért nagy örömmel fogadtuk Bellinger Attila polgármester úr bejelentését, hogy lezárult a napelemes rendszer kiépítésére irányuló beszerzési eljárás, és a kivitelezői szerződés is megszületett. A kivitelezésnek 90 nap alatt meg kell valósulnia, és éppen ma kaptuk a hírt arról, hogy augusztus 3-án kezdődik majd el. Intézményünk évente több száz kulturális, közösségi és művészeti rendezvénynek ad otthont. A színházi előadások, koncertek, konferenciák és a városi események jelentős energiafelhasználással járnak, ezért az energiaköltséget működésünk egyik legjelentősebb kiadási tételét jelentik. A most megvalósuló több mint 50 kW teljesítményű napelemes rendszer hosszú távon érezhető segítséget jelent majd intézményünk számára, csökkenti az üzemeltetési költségeinket, miközben környezetbarát és fenntarthatóbb működést eredményes számunkra. Hálásak vagyunk, hogy a versenyképes járás program támogatásából megvalósulhat ez a fejlesztés, és külön öröm számunkra az is, hogy a támogatás fennmaradó részéből a színházterem világításának a korszerűsítésére is sor kerülhet. Ez nem csak egy energiahatékonyabb működést eredményez, hanem a technikai feltételeket is tovább javítja, ami a fellépő művészek és a közönség számára egyaránt magasabb színvonalú élményt biztosít majd. Ezúton is szeretném megköszönni Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának és Bellinger Attila polgármester úrnak ezt az előre mutató támogatást. Úgy gondolom, hogy minden ilyen jellegű fejlesztés a szekszárdi közösséget szolgálja végső soron, hiszen a gazdaságosabb működés révén még több erőforrást tudunk a kulturális értékteremtésre és a város lakóit szolgáló programok megvalósítására fordítani majd.
7: Magyarország kormányának versenyképes járások programja keretében intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése címen Bátaszék, Pörböly, Várdom települések önkormányzatai közösen konzorciumi formában 2025 első fél évében fejlesztési igényt nyújtottak be a közigazgatási és területfejlesztési minisztériumhoz, amelynek keretében Bátaszékváros önkormányzata 28.168.600 forint támogatásban részesült. Az intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése című projekt Magyarország kormányának a versenyképes járások program keretében biztosított, vissza nem térítendő támogatásával, hazai forrásból valósul meg. A fejlesztés keretében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél intelligens gyalogátkelő rendszer kerül kiépítésre, útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, mozgásirányérzékelő kamerával, kiemelt világítással. A beruházással Bátaszéken 2, Várdobon 2 és Pörbölyön 1 darab gyalogátkelőhely érintett. A beruházás 2026. március 2-án kezdődött és június 18-án fejeződött be. A program kiemelt célja, hogy a járások szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködéseket, megteremtse a párbeszédet a járások települései között annak érdekében, hogy közös céljaikat minél hatékonyabban valósítsák meg. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Szekszárdon a hajnali 16 fokot követően, napközben 29 fok várható vasárnap.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
6: Csodaszép délután kívánok, köszi, hogy a Rádió Antritot hallgatjam. A stúdióban Vörös Levente is egészen 18 óraig együtt pörgetjük a legnagyobbakat. Elsőként Freddie Mercury énekel. Ez a Living on My Own.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: A legnagyobbak csak ezek szólnak itt az Antréton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Ezek közé hoztam most programajánlót, méghozzá mozit, mert hogy ma nyitva van az Agora mozi, így hát lehet nézni filmeket, hármat is egészen pontosan a mai napon. 14 óra 30-kor a Vaiana, egy szinkronizált amerikai kalandfilm kerül majd a mozivászonra, ami a korábbi rajzfilmnek az élőszereplős változata. Érdekesség egyébként, hogy ott szinkron színészként Dwayne Johnson is játszik, itt pedig már nem szinkron színészként, hanem tényleges szereplőként lesz jelen. Aztán 17 órakor érkezik a Minionok és szörnyek, ez is egy amerikai animációs film, illetve ez már az animációs film, amit nagyon-nagyon sokan vártak, többen is különböző kampányokkal készültek a piaci világ szereplői közül, és természetesen majd visszatér a Michael is a képernyőre 19:30-kor, a világ legsikeresebb dokumentum, életrajzi dokumentum filmjéről van szó, úgyhogy mindenképpen érdemes megpukkantani, hogyha esetleg Michael Jackson rajongó, vagy még nem látta volna. Nyilván ez azért van, mert a gonosz halott égjét levették a kínálatból sajnos, úgyhogy ezt lehet 19:30-tól tehát megnézni. Mi pedig zakatolunk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, csak hogy egy kicsit lazuljunk a délután hátralévő részében is. A UB40 énekel mindjárt, ez lesz a Red Red Wine.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy 1978-ban alapított Dáb és Reggi együttessel megyünk tovább, akiknek több nagy lemezük is volt a brit albumlista élén. Természetesen az is, amivel most hozzánk érkeznek, ez lesz a Red Red Wine, ők pedig a UB40, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Remélem jó ízűn elfogyott az ebéd, mert az időnk is elfogyott itt az Antriton. Persze most csak a hírek jönnek, utána folytatjuk a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Innen alával kezdünk, ez lesz a Deja Vu a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a kresz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédőszervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy távolságot tartva.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: A ma kedvencei, a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton, meg persze én Vörös Levente vagyok, és egy szórakoztató legyen ez a vasárnap, nem csak magamat, hanem egy bulizós dalt is hoztam. Inna és a Deja Vu, már indul is.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Micsoda dalok szólnak itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, amik között már a Dalmákat, illetve az Izabellákat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik névnapjukat. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási Dalma szóból, melynek jelentése kedves, varázslatos, Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet, női névként viszont először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór is. Illetve az Izabella női név az Elizabeth, vagyis az Erzsébet spanyol eredetű alakváltozata, vagy a babiloni héber eredetű Izabel, Jezabel névnek a módosulása, aminek a jelentése van úr. Na hát sok boldogságot kívánunk nekik, miközben már köszöntjük a születésnaposokat, akikre emlékezünk is. Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő született például ezen a napon, vagy éppenséggel Bánó András Pulitzer emlékdíjas magyar újságíró, szerkesztő, műsorvezető, aki ünnepel Liz Michellel, énekesnővel, a Boniem együttes tagjával együtt. De emlékezünk Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó edző születésnapjára, és ünnepelhetjük James Rodriguez-t, kolumbiai válogatott labdarúgót, Luke Shaw-t, angol labdarúgót, valamint Vinicius Juniort, brazil labdarúgót is. Gyorsan átlapozunk az eseményekhez, nem sok van belőlük. Az első világháborúból 1917-ből az első, amikor is első alkalommal került alkalmazásra harci mustárgáz, amelyet bevetettek ugye a németek a britek ellen az Ypern folyó mellett. Aztán 1941-ben a Luftwaffe először bombázta Moszkvát, ez már a második világháborúnak az eseménye. Végül pedig kicsit békésebb vizekre evezve 1954-ben Elvis Presley a zenetörténelem egyik legnagyobb alakja aláírta első lemezszerződését a Sun Records-zal, végül pedig 1962-ben megint csak egy zenei mérföldkő, a Rolling Stones együttes első hivatalos fellépését tartotta a londoni Markle Clubban. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a mai napról, a folytatásban pedig az, hogy érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Rick Astley és a Never Gonna Give You Up, ez is szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: az a Rikeszli érkezik, akinek Never Gonna Give You Up című dala osztatlan sikert aratott 87-ben, 25 ország top listáját uralta, és ő az egyetlen férfi szólista, akinek az első 8 kis lemeze is top 10-es helyezést ért el az Egyesült Királyságban. Ez szól most, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy újabb órán vagyunk túl, pörög az Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most viszont elhakolnak egy picit velem együtt, mert jönnek a hírek, utána viszont fejest ugrunk a dologba. Robin Schulz és Mark Sibilia közösével indulunk majd. Ez lesz az Unforgettable.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral. A Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
4: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Adit a kormány szóvivője. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő. Délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
5: A hírek után, ahogy ígértem, érkeznek a legjobb dalok itt az Andréton. Én Vörös Levente vagyok, a listámon pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szerepelnek. Robin Schulz és Mark Sibilia közöse pörög. Ez az Unforgettable.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: tonight.
1: Csak a legnagyobbak, amik szólnak, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Itt az Antriton pedig a 14 óra derekán szeretném felhívni a figyelmét a napsütésre, mert hogy talán aktuális pont ilyenkor, amikor az UV-sugárzás a legmagasabb fokon is tud tetőzni, és talán itt a nyár folyamán azért, így hogy beköszöntött nemrég a kánikula, imádjuk a napsütést valóban, a bőrünk viszont kevésbé hálás a túladagolásért, és emiatt is hoztam pár olyan fontos dolgot, tippet, szabályt, amit érdemes követni, hogy a bőrünk aztán végül meghálálja ezt a durván 3 hónapot, amíg tart a nyár. Sokan azt hiszik, hogy a barnulás az egészség jele, de valójában ez a bőrünknek a segélykiáltása, ezt nem szabad elfeledni, amikor UV-sugárzás éri a testünket. A bőrünk egy úgynevezett melanin nevű pigment termelésével próbál védekezni, lényegében egy pajzsot húz, és akkor ez a barnaság, de ez a pajzs is véges, a leégés pedig nem csak fáj, hanem egyébként növeli a bőrrák kockázatát, és drasztikusan öregíti a sejteket. Van 3 szabály, amit tehetünk, például 11 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, ugyanis ilyenkor a legerősebb az UV-index, bár most talán nincs annyira meleg, és egy kis hidegfront is érkezett fölénk, a nap még így is a felhőkön keresztül is tudja a bőrünket károsítani, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, ne tartózkodjunk közvetlenül a napon. Aztán fényvédő nélkül ne induljunk el sehova, választunk valamilyen széles spektrumú, legalább 30-as, de inkább 50-es SFP faktorú krémet, illetve 2 óránként kenjük újra magunkat, és 20 perccel azelőtt, mielőtt elindulunk otthonról. Illetve védekezzünk okosan, egy menő kalap, egy napszemüveg, lengeruhák, ezek a legjobb barátaink tudnak lenni a nyáron, úgyhogy vigyázzunk bőrünkre, mert nem cserélhető le. Kellemes, biztonságos nyarat kívánok mindenkinek, ha pedig egyéb tippekre kíváncsi, akkor mindenki éppen érdemes visszahallgatni dr. Ligeti Judittal készített reggeli beszélgetésünket a Rádió Antrit YouTube csatornáján. Mi pedig már zakatolunk is tovább a legnagyobbakkal a folytatásban. Érkezik is a Fine Young Cannibals és a She Drives Me Crazy pillanatokon belül. You and me belong
2: together. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám!
1: Elkezdhetném sorolni, hogy mennyi műfajban alkottak a most következő srácok, de szerintem csak annyit mondok, hogy a poprák feküdt nekik a legjobban. 1989-es albumuk nagy sikert aratott, a She Drives Me Crazy rendre első helyezést ért el a top listákon. A Fine Young Cannibals énekel, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Az utolsó dal szólt itt az Antréten ebben az órában, mert most Joli hozza a régió és a térség legfontosabb hírét, amiből megtudhatjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, utána pedig jövök is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Elton Johnnal az élen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Carte d'Orié krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Tovább emelkedett a szabadtéri tüzek száma. A szexárdi mezdensz a világ legjobbjai között. Sok napsütés, élénk szél és 33 fok lesz hétfőn. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 12-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrét regionális hírei. Az elmúlt napokban tovább emelkedett a szabadtéri tüzek száma Tolna vármegyében. A tűzoltók beavatkozásainak jelentős részét továbbra is a szabadtéri tüzek teszik ki. Csütörtökön is 4 alkalommal riasztották az egységeket ilyen káresetekhez. Július 7-én Fürget külterületén pusztítottak a lángok, ahol mintegy 50 hektáron gabonatáblák és kisebb erdősávok váltak a tűz martalékává. Csütörtök délután Cikón a hulladéklerakó területén mintegy 2000 négyzetméteren égett avar és tarló. A tűzeset ez a Szerdi, a Bonyhádi és a Pécsi hivatásos, valamint a Bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak, akik a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A száraz forró időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A saját kertben történő grillezés vagy bográcsozás továbbra is megengedett, azonban a tüzet egyet persze sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltó gépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Legyen ön is szerződéses határvadás, vegye részt államhatárunk védelmében. A toborzás július 3. hetében is folytatódik. Július 14-én Bonyhádon, 15-én Dunaszentgyörgyön, 16-án Dombováron és Tamásiban, 17-én pedig Simontornyán várják a rendőrök a határvadász munka iránt érdeklődőket. A szexádi törvényszék 2026. július 10. napján 10 órakor kezdődött rendezvényen az Országos Bírósági Hivatal által megkérdetett Rágh György bírósági történelem és hagyományápolás pályázat keretében elhelyezett emléktáblák felavatására került sor. A rendezvény dr. Barkóczi Balázs, a szexádi törvényszék elnöke nyitotta meg, majd dr. Sárec Róbert, törvényszéki tanácselnök tartott ünnepi köszöntőt. Ezt követően dr. Hausmanné dr. Szőke Rita, a szexádi törvényszék büntető kollégiumán vezetője méltatta dr. Sós Miklós Tamás törvényszéki elnök életútját, akinek a nevét mostantól a szexádi törvényszék díszterme viseli. Majd dr. Imre Zita, a szexádi törvényszék polgári gazdasági munkaügyi kollégiumának vezetője emlékezett meg dr. Major László, a szexádi törvényszék korábbi civilisztikai kollégium vezető munkásságáról, akiről a törvényszék kollégiumi terme kapta az elnevezését. A beszédek elhangzását követően a törvényszék elnöke rövid személyes hangú megemlékezést követően leleplezte a díszterem, illetve a kollégiumi terem előtt elhelyezett emléktáblákat, majd mindenkit pezsgős kocintásra invitált a nagy elődök tiszteletére. A Babits Mihály Kulturális Központ mozit és kiállítást kínál a meleg nyári napokra. A programokról Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
5: Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ahogy azt megszokhatták, nagyon jó mozifilmekkel készülünk minden hónapban, és nincs másként most sem, így júliusban, viszont van egy műsorváltozásunk. A Gonosz Halott Ég című film helyett a mai napon, azaz július 12-én, vasárnap 19 óra 30 perckor a Michael című filmet vetítjük. Július 14-én, 15-én pedig 19 óra 30-tól a Leleplezés napja című filmet, tehát van a moziban egy műsorváltozás, technikai okok miatt, tehát nem a Gonosz halott ég című filmet vetítjük. Emellett szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy közeleg a július 20-ai dátum, amely azt jelenti, hogy a Babis Mihály Kulturális Központ, beleértve az Agora mozit is, augusztus 2-áig, azaz két hétig zárva tart. Mi is elmegyünk egy picit szabadságra. Programként szeretném ajánlani a Holokauszt túlélők, a zsinagógák című tárlatot a Művészetek Házában, ez Noam Chen kiállítása. Ezt vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óra között lehet megtekinteni egészen augusztus 1-ig. Egy nagyon szép és egy nagyon színes tárlat. Augusztus 1-ig van a tárlat, ahogy mondtam, aztán majd augusztus 8-án a Művészetek Házában egy újabb kiállítást nyitja meg a kapuit, Csik János Divina Komédia sorozat című kiállítása. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a Babits Mihály Kulturális Központba, a Művészetek Házába, szeretettel várunk mindenkit az Agora moziba, és a programjainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást közösségi média oldalainkon, valamint a szexárdagora.hu oldalon kaphatnak.
4: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete közösségi oldalán osztotta meg a felhívást, amelyben arra kéri a gazdákat, hogy a vasárnapi tűzesetben kárszenvedett györkönyi gazdaságot minél többen segítsék ki. A mostanában pusztító tüzek hatalmas veszteséggel sújtott egy györkönyi állattartó gazdaságot. A tűz következtében mindegy 1500 szénabála semmisült meg. Ez nem csak jelentős anyagi kár, hanem az állatok takarmányozását is veszélybe sodorja. Az eset kapcsán ezért a NAK Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogyha tehetik, segítsenek, mert akár egy-két bálaszéna felajánlása is óriási előrelépés jelenthet. Minél többen fognak össze, annál nagyobb és valódibb támogatást nyújthatnak a bajba került gazdaságnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a mezőgazdaságban mindig is az összetartás volt az egyik legnagyobb érték. Aki felajánlással tud segíteni, az jelezze szándékát a közösségi oldalon megosztott posztnál, vagy vegye fel a kapcsolatot falu gazdászával. Újabb nagy mennyiségű adományszállítmány érkezett a szekszárdi kutyamenhelyre. Két raklap kutyatáp, konzervek, kutyafekhelyek és árnyékolók segítik mostantól védenceik mindennapjait, közölte a szekszárdi állatmenhely a Facebook oldalán. Köszönik a német szervezetnek, hogy megszervezte a nagylelkű gyűjtést, valamint hálásak a Szévenimál csapatának és Gambillara Anitának a szállításért, a rengeteg munkáért, a pakolásért és azért, hogy az adományok biztonságban eljuthattak Magyarországra. A menhelyen cseperedő 16 kölyök kutya már boldogan falatozza a kiváló minőségű pappi és junior eredeleket, és a nagyobb kutyáik is örömmel fogyasztják a finom tápokat és konzerveket. Minden egyes zsák táp, minden konzerv, minden fekély és minden árnyékoló azt jelenti, hogy védenceik biztonságosabb, kényelmesebb és szeretetteljesebb körülmények között várhatják, hogy egyszer saját családjuk lehessen. Augusztus elején szünetel az ügyfélfogadás a Szekszárd Sárvíz utcai vizsgálóállomáson, tudtuk meg a Tolna megyei kormányhivatal Facebook oldaláról. A hivatal felhívja tisztelt ügyfeleinek a figyelmét, hogy energetikai korszerűsítés miatt augusztus 3 és 14 között szünetel az ügyfélfogadás a kormányhivatal a Szekszárd Sárvíz utcai járművizsgálóállomásán. Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönik. A szekszárdi Mass Dance csoport gyermekkorcsoportú csapata, a Dance Emotion, a 7. helyen végzett a világ egyik legnagyobb táncversenyén, a dublini világbajnokságon, egy elképesztően erős, 30 produkcióból álló mezőnyben 83,9 ponttal. A Mass Dance csoport ezzel az eredménnyel bátran kijelentheti, hogy ott vannak a világ legjobbjai között. A csapat büszkén képviselte Magyarországot, és ezt a pillanatot soha nem fogják elfelejteni. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki gondolt rájuk, szorított értük, hitt bennük és bármilyen formában támogatta őket ezen az úton. A csapat felkészítő edzője Lázárné Halmai Krisztina. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarja meg, de az ország legnagyobb része csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn hajnalban Szekszárdon 17, napközben 30 fokos maximum hőmérséklet várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Köszönjük a híreket Jolinak, robogunk tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a háttérben pedig az élő legenda Elton John melegít. Ez az I'm Still Standing.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: szól az Antrit, benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ezek közé hoztam egy gyors ismertetőt a gyors fizetési rendszerről. Ez a Quick, amit egy magyar fejlesztésnek lehet betudni, egy hazai digitális fizetési megoldásról van szó, amit a Magyar Nemzeti Bank vezetett be, és minden magyar bankban lehet használni, csak a mobilbankunk kell hozzá. Lényege pedig, hogy egy QR kód beolvasásával, vagy egy NFC-s mobil érintéssel, esetleg egy linkre kattintva pár másodperc alatt átutaljunk, úgymond vételárat mondjuk egy kereskedőnek, vagy lehessen fizetési kérelmeket adni és elfogadni. Ezek mind-mind jó kis dolgok tudnak lenni, hasznosak, akár csak egymás között dobálgatnánk a pénzt, akár fizetnénk vele valahol. Teljesen díjmentes. Ez az egyik legnagyobb előnye, hogy a törvény erejénél fogva minden lakossági vásárlónak díjmentes, úgyhogy nem kell fizetni, sem tranzakciós illeték, sem bankidíj nincs rajta, nem is lehetne. A másik pedig, hogy biztonságos, ugyanis nem kell megadni a kártyaadatainkat egy webshopnak sem. A fizetés pedig a saját megszokott mobilbanki appunkból történik, ezt pedig ugye biometrikus azonosítással, tehát arc vagy új lenyomattal lehet jóvá hagyni, és gyors is. Ez a másik, illetve a harmadik legnagyobb előnye, hogy olyan, mint a készpénz, csak éppenséggel digitális, a kereskedőt másodpercen belül látja a pénzt a számláján, és olyan tulajdonképpen, mint hogyha az egyik zsebünkből áttennénk a másikba, vagy odaadnánk valakinek. Úgyhogy nagyon-nagyon jó lehet használni, sok pénzt meg lehet vele spórolni. Egyébként 2024 végén indult, és 2025 végére már több mint 5 millió tranzakció futott át magán a rendszeren. Hatalmas összegekről beszélünk, több mint 1600 milliárd forintot mozgattunk meg így, és az elfogadó helyek is csak nőnek és nőnek. 31 ezer helyen, boltokban, webshopokban, de egyes futároknál is lehet már találkozni a Quick logóban. Egyetlen negyed év alatt megduplázódott 2025-ben a használata, úgyhogy igencsak kapós lett. Érdemes tehát használni, mert rengeteg előnye van. Egyébként pedig érdemes velünk tartani a folytatásban is, mert nálunk érkeznek a legnagyobbak a folytatásban. Anastasia és az I'm Out of Love, ez is szól mindjárt.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Már megint egy hétfőkedd.
2: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő énekesnő nem véletlenül kapta a kis, hogy nagy hanggal beszenevet, alacsony termete miatt illetik így, többször is járt Magyarországon, először az Orange Love Gala sztár fellépője volt, ahol előadta I'm Out of Love dalát. Ő Anastasia, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrik.

0: How to stop.
1: Jó gyorsan lepörgött ez az óránk is itt az Antriton, úgyhogy átadom a helyem a híreknek, mert fontos, hogy mindannyian képbe legyünk a környezetünk, és persze a világ dolgaival. Na pedig már mindent tudunk, hozom vissza a legnagyobbakat Michael Sam Velos lágerével az élen. Ez lesz a Maniac.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét, csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk.
3: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: Már erősen a délután taposuk itt az Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei között. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig Michael Sam Velos és a Flashdance-ből ismert ikonikus dal nyitja. Ez a Maniac.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: hangulat óriási a dolog, fergetegesek, csak az Antri szólhat, tehát örülök, hogy itt van. Folytatjuk még ezekkel a nagy kedvencekkel, és előbb viszont egy fontos dologról kell szót ejtenünk, ez pedig a kiberbűnözés. Sajnos nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az online tér tele van csalókkal, és mindig nagyon oda kell figyelni. Akkor is le tudnak csapni egyébként a bűnözők, ha egyébként nem csinálunk semmit. Legtöbbször SMS-t vagy e-mailt küldenek benne egy linkkel. Ha például nem rendelt csomagot, hogy úgy egyáltalán az üzenet tárgyához semmi köze, akkor ezt a linket ne nyissa meg, és törölje is magát az üzenetet. Az internetes áruházakban és piactereken is nagyon kell vigyázni, utóbbin például elterjedtek a chatbotok, amik általában nagyon erőszakosan próbálnak meg egy általunk kínált terméket megvenni, de sokszor nem is az üzeneteinkre válaszolnak, és magyartalanul fogalmaznak, esetlegesen óriási helyesírási hibákat védenek. Érdemes figyelni, mert ők is linket küldenek, ami kísértetiesen hasonlíthat a netbankjára, és ha ott megadja a belépési adatait, akkor könnyen lenullázhatják a számláját. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor a bankkártyája adataira kíváncsi valaki, főleg a hátulján található CVC kódra. Szóval vigyázni kell azért, legyen ön is óvatos és egészségesen gyanakvó, egyéb tippekért pedig látogasson el a kiberpals.hu oldalra. Amíg mi zenélünk tovább a folytatásban is, a Mojo érkezik hozzánk, ez lesz a Lady, Hear Me Tonight, pillanatokon belül. Lady!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy francia house duóval folytatjuk, aminek egyik tagja Algériában és Mexikóban is élt, majd Brazíliában tanult megzenélni, a másikójuk pedig Párizsban fuvolázott és klarinétozott. Első slágerük a most következő Lady Hear Me Tonight lett. Ők a Mojo, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: 16 óra ezzel a dalal ért véget, nekünk viszont még 60 percünk van együtt itt az Antriton. Most jönnek a hírek, aztán a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel folytatjuk az estét. A Jonas Brothers dalával indulunk. Ez lesz majd a Suckhole.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhét nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a KRESZ átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Az utolsó egyenesre kanyarodtunk itt az Antriton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig a Jonas Brothers nyitja visszatérő dalában. Ez a Sucker.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: Ez az Antroid benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és pár fontos tippel, főleg a kis kedvenceknek és gazdiuknak, mert hogy a nyári hőség nem csak minket érint, hanem a négylábú kedvenceinket is megviseli, sőt a meggondolatlan sétáltatás amúgy is komoly veszélyeket rejt, úgyhogy hoztam három fontos dolgot, amire ilyenkor érdemes figyelni. Az első a forró beton, itt van egy 5 másodperces szabálya, a kutyák mancsa ugyanis rendkívül érzékeny, mielőtt elindulnak, tegye le a kézfejét az aszfaltra 5 másodpercre, ha túl forró, a kutyának is az lesz valószínűleg, és súlyos égési sérüléseket is szenvedhet. Sétáljanak inkább fűben, árnyékban, vagy el lehet halasztani a kört kora reggelre, esetlegesen késő estére, amikor már nem olyan forró a talaj. A másik a kullancsok, illetve a toklászok elleni védelem. A magas fűben ugyanis nem csak a vérszívók leselkednek a kis kedvenceinkre, hanem a toklász is. Ez egy egérárpa nevű gyomnövény, száraz termése, ami befúródik a kutya bőrébe, a fülébe, a lábujjai közé, és csak állatorvos tudja kiszedni onnan később, úgyhogy séta után mindig vizsgálja át az állatot. A harmadik pedig a hőguta és a hidratáláshoz kapcsolódik. A kutyák ugyanis nem tudnak izzadni, csak lihegéssel hűtik magukat. Mindig legyen hát friss víz egy hordozható ittató kulacsban. Ha a kutya nagyon liheg, erősen bizonytalanul jár, vagy vörös már a nyelve, akkor mindenképpen érdemes hűvösre vinni. A lényeg tehát az időzítés és a tudatosság, az óvatosság. Ha kibírhatatlan a meleg, akkor elég egy gyors egészségügyi séta, a nagy rohangálás pedig érdemesebb a hűvösebb órákra halasztani. Vigyázzunk a kis kedvenceinkre. Én pedig vigyázok a legnagyobbakra, természetesen csak azokat hozom a folytatásban is. Jön a Get Lucky, a Daft Punk és Pharrell Williams közöse azonnal. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Carte d'Orié krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599, helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör, pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma!
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ennyi volt a reklám.
0: A 4 éve megszűnt francia duó, a Daft Punk és Pharrell Williams közöse jön, ami nem meglepően szinte a világ összes toplistájának élére került 2013-ban. Nagyon eltalálták a srácok a dalt, az Egyesült Államokban például 8-szoros platina lemez lett. Ez a Get Lucky, itt a 101-en.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Hip-hop lepörgött ez a 6 óra, de hát jó társaságban gyorsan telik az időm. Itt az Antriton pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Holnap reggel várom vissza 6-kor, együtt ébredezhetünk a jövő héten, és Sasi is érkezik majd 7 órától. Napi ötösözünk egyet, és persze várjuk az ön jó hírét 8, illetve 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon majd. Addig is további jó szórakozást és szép estét kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a kresz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mihamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Cartadorie krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelit hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Már megint egy hétfőkedd.
1: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
0: Ennyi volt a reklám. Rádió. Antrét.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Ez a Rádió Andrét.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós PAM szabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését Magyar Péter. Folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolta. Ez az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után Magyar Péter. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A találkozón Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. A Tesco mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását és pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén, értesült a Financial Times. Az érintett közép- és kelet-európai divízió több mint 22.000 munkavállalót foglalkoztat és 561 üzletet működtet, és a brit kiskereskedelmi óriás egyetlen számot tevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. A Tesco alap megkeresésére úgy nyilatkozott, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálnak. Félreadásra hívva biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója, az EFOT. A szerdán kezdődött és máig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. A tervek szerint további turisztikai és sportprogramokkal bővítenik a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra a digitális detoxikálás. A kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

reggeltől estig ragyogjon a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz, szép kedvesen.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhat, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom, hadd égjen.